Agere chito noto nekikure ngo Philip nebo 922 mwisho. Congratulations Philip. Ak chito nekikure Nesaya nebo 257. Tomoche biik ata en idadi? Tomoche biik 18. Amoe biik 18. *441#. Taiko 6 mutyo mitai ketou panganga.